Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 27-e szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Miatyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ez repítette világgá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Mi Atyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

0: Jelenlét, kultúra.
1: Dévle Szerekháv Tumér Romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egy zene akkor lesz maradandó, ha az megérinti a lelket. Vallja Bogdán Norbert, énekes dalszerző, aki őszinte érzéseket szeretne közvetíteni szerzeményeink keresztül.

0: beás cigány folklór, a jazz és a modern könnyűzene különleges találkozása jellemzi Bogdán Norbert előadó művész munkásságát. A nagykanizsai születésű énekes és zeneszerző már fiatalon kitűnt zenei tehetségével. 10 éves kora óta zenél, saját dalokat ír, és a Schneidberger Zenei Tehetségközpont növendékeként olyan mesterektől tanulhatott, mint Schneidberger Ferenc, László Attila vagy Szőke Nikoletta. Zenéjében a cigány hagyományok, a személyes történetek és a mai hangzásvilág egyszerre vannak jelen. Saját szerzeményei érzésekről, emberi sorsokról és identitásról mesélnek, miközben a roma kultúra értékeit is közelebb hozzák a hallgatókhoz. Mai adásunkban őt mutatjuk be. Norbi, te mikor kerültél kapcsolatba a zenével? Hova vezethető ez vissza?
1: 12 éves korom óta zenélek, ez a családom egyébként. Apukám az zenével foglalkozott, mint hagyományőrző folklor cigányzenész, meg anyukám is dalokat írtak, és ezen belül járták az országokat, helyeket, megyéket, de viszont ahogy nőttem fel, valamiért megtetszett nekem ez a zene, és így elkezdtem tanulni tőlük.
0: Azt tudni lehet rólad, hogy dalokat írsz, saját szerzeményeket, ez már egész fiatal korodban megjelent? Vagy akkor is volt ehhez affinitásod, érdeklődésed?
1: 12 éves koromban volt az első nagy dalom, ez a Szerelmes vagyok én, és ez ilyen nagyon nagy sláger lett akkoriban. Hát azóta írom a dalokat több műfajban.
0: A koncertjeiden ugye magyarul, beás cigány nyelven is énekelsz, te beszéled is ezt a nyelvet, vagy a családotok beszéli, ez egy élő hagyomány nálatok?
1: Ez egy nagyon hosszú téma, de szükre megfoglalom meg összefoglalni. Ugye anyukám ugye az olá cigány, édesapám beás cigány, és ez miatt voltak konfliktusok a nagy család, nem nagyon fogadták el a két csoportot, ha mondhatom így, és ez miatt a két nyelvet nem tanították nekünk a szülők, és én vagyok az egyetlen, aki nem azt mondom, hogy perfekt beszélek, de sok mindent megértek mind a két nyelven. Pontosabban 3, mert ugye a magyar is.
0: De akkor ezt csak magadtól tanultad, mert érdekelt?
1: Igazából édesapám az többet beszélt velünk, mint anyu, viszont a vége fele, mikor már így elkerültem otthonról, akkor volt az, hogy többet tanulgattam könyvekből innen-onnan, meg hát ugye anyut is kérdeztem mindig. Mert ugye apu nyelvén kicsit többet tudok, mint anyu nyelvén.
0: Amikor dalokat írsz, vagy dalszöveget írsz, akkor az hogy jön? Tehát előbb van a dallam, vagy a zene, és ahhoz írod a szöveget, vagy fordítva, vagy ez nálad hogyan működik?
1: Ez ilyen véletlenszerű, mert ez úgy van, hogy először mindig a dallam jön, vagy csak egy ilyen kis darab, és aztán utána jön a szöveg, amit megírok, és akkor az egy kicsit az tovább tart. A dallam az mindig előbb jön. Viszont a szöveg az egy olyan, akár 2 hónapig is eltart, mire megszületik egy szöveg.
0: Akkor az adott dallamhoz igazítod a dalszöveget, hogy miről szóljon, mi legyen a témája a dalnak?
1: Vagy a hangulatomtól, vagy ami éppen egy napomban történik velem. Ez sok mindentől függ egyébként.
0: Mi az, ami inspirál téged? Mi van hatása az alkotói folyamatodra?
1: Hát édesapám és édesanyámnak, ami hagytak rám dalokat, és ami igazán nekem nagyon fontos, hogy én nem egy gyártott szallagon lévő dalokat szeretnék, hanem valami olyasmit, ami megmaradandó. És hát remélem, hogy majd 1-2 dalom talán majd így a fiatal generáció is hallgatja.

0: Ki volt az még a szüleiden kívül, aki támogatott téged ezen az úton, és tudott segíteni akár a hangszeres tudásod erősítésében, az éneklésben, tehát így a zenei világban kierősített téged?
1: Hát ugye én Zala megyei vagyok, azon belül is Nagykanizsai, és hát egyetlen egy ember volt, ő Farkas Tibor, őt ki kell emelnem mindenki. Hát a családot már kiskorom óta ismeri, még másztam, mikor már ők velük úgy foglalkoztak, meg így beszélgettek, így dolgoztak így együtt apukámmal. Aztán ő vette észre, hogy milyen tehetséges vagyok, és igazából volt egy suli, ez a Schneedberger suli, ahol felvitelizni kellett, és ő vitt fel engem, és én mondtam, hogy én nem akarok menni, mert ugye nekem nincs annyi tehetségem, meg nincs az az elmélet, stb. Felvitt, és hát örömömre mondhatom is azóta, hogy meg is változott az életem valamilyen szinten, ami engem boldoggá tesz nagyon, hogy megismerhettem igazán a zenét.
0: Mit adott neked a Schneedberger zenei központ? Ott ugye egy erős jazz szemlélet is van, vagy jazz oktatás, már amennyire tudom. Ezt mennyire tudtad beépíteni, vagy milyen értékeket kaptál onnan?
1: Ugye László Attila tanár úr volt a jazz gitár tanárom, ugye Schneedberger Ferenchez is jártam olykor-olykor beórát, de hát ugye mindenki oda akart menni, és ugye nagyon nehéz volt hozzá bejutni, meg ugye Szőke Niki volt az énektanárom. 4 évig jártam oda, és hát igazából nálunk László Attila tanárról az volt, hogy nagyon azt akarta megmutatni, hogy milyen egy jazz standard, hogyan kell felépíteni a kottar és stb. De mikor odáig eljutottunk, akkor azt mondta nekem, hogy mi lenne, ha a saját szerzeményeimet dolgoznánk fel. És akkor így megmutatta, hogy egy ilyen fordítást, egy akkordfordítást, vagy egy más hang, mondjuk egy, ha van egy durros hang, az hogy lehetne akár még molba is áttenni, hogyha megkívánja a dal, vagy olyan a dal. Tehát itt azért elméletekben is nagyon ott kell tenni, és annyira sokat segített nekem a tanár úr, hogy a mai napig is abból tanulok, amiket kaptam leckéket.
0: Ezen felül még, ha jól tudom, egy erős barátságot is kaptál onnan, vagy nem tudom, hogy az ott született-e a Palásti Máté gitárművésszel, aki a zenésztársad is, több lemezetek is volt együtt, meg koncerteztetek is. Hogyan született ott a barátságotok?
1: Onnan van, jól tudod. Ami nagyon fontos, hogy Pécsen, amikor volt ez a meghallgatás, ez a felvételi, akkor ott találkoztunk legelőször, és én egy ilyet kijelentettem így a semmiből, hogy olyan ismerős vagy. De ez való igaz, tehát, hogy így ez nem tudom, mi történt, és ő is mondta, hogy én is, de viszont sose láttuk egymást. Igazából, és akkor én nem tudtam, hogy ő is felvételt nyert, viszont később, mikor ott bent a táborban találkoztunk, akkor derült ki, hogy még egy szobában is fogunk lenni, úgyhogy ez így alakult ki, és igazából neki tetszett az én dalaim, már akkor ugye a saját szerzeményeim, nekem meg az, hogy hogyan játszik ő gitáron. És akkor így megismerkedtünk, nagyon jó barátságot ápolunk a mai napig.
0: A közelmúltban most kijött egy új klipped is, amiben több zenésszel is dolgozol együtt. Mit kell tudni erről a dalról?
1: Ez a dal, ez nagyon fontos számomra, ez több mint 3 generációs dal, pontosan. Édesapámnak szerzeménye, viszont ami nagyon fontos, hogy mielőtt édesapám ugye elment, ugye a Covid miatt ugye eltávozott, előtte mi ezt írtuk közösen, ezt a dalt, és ennek van egy kis magyar része is, tehát ez Beás nyelven van egyébként, és ez egy folklór cigányzene. Én meg egy kicsit modernizáltam rajta, és hát ahogy látom, nagy örömmel azért hallgatják elegen, és ami nagyon fontos, hogy ez a második világháborút öleli fel, abból is azt a részét, amikor nagyon nehéz volt megélni a háború után. És úgy katonának mentek az emberek, a fiatal, a generáció akkoriba. Nagyon fontosnak tartom én ezt a dalt, mert ilyen dalt már nagyon nehezen írnak az emberek.
0: Neked mi a fontos a dalait kapcsán? Mi az, amit szeretnél átadni? Milyen érzéseket? Hogyan távozzon a közönség egy-egy koncerted után?
1: Nagyon remélem, hogy egyszer sikerül azt a üzenetet átadnom, hogy egy dalnak van egy mélysége, tehát ne csak a szöveget vagy a dallamot figyeljék, hanem az egész varázsát, amikor az ember egy színpadon van, de ezt bármelyik zenekarról el lehetne mondani szerintem. Viszont nekem a legfontosabb, hogy ahogy mondtam is, hogy én nem szalagon gyártottam, hanem legalább egy maradjon meg az emberekbe, hogy azt mondják, hogy hú, kapcsoljuk be még egyszer a dal. Ez egy nagyon jó dal volt tőle. Ez a cél.
0: Inkább az érzelmesebb dalokat, a lírai dalokat szereted, vagy a pörgősebb ritmusokat? Mondjuk mind a kettő jellemző rád, van táncdal is, meg érzelmesebb is, de valahogy úgy az ugrik be szerintem az embereknek rólad, hogy te inkább az a mély érzésű, mély témájú dalokat szereted, az áll hozzád közel.
1: Így van, nekem a kedvencem a jazz ballada, és azon belül is a hallgatókat imádom, ez már gyerekkorom óta van velem, nem tudom, hogy miért. Nagyon szeretem azokat a dallamokat, azokat a balladákat, amik nagyon sok mindent el tudnak nekem mondani, de ez legyen jazz, legyen ez egy akármilyen stílusú, ha jó és megérint, akkor nekem arra szükségem van. Akár napokig, hetekig, vagy évekig hallgatom. Ha én közvetítek egy ilyen dalt, akár színpadon, vagy csak A leghíresebb videó megosztón szoktam megosztani a dalaimat, és hát remélem, hogy majd sok emberhez eljut. Megpróbálom a maximálist kiadni, mert ott igazán adom ki az érzéseimet. Nem tudom, ezt sokan mondták vissza, hogy igazán nekem a balladák és a hallgatók azok, amik a legfőbb erényem.
0: Ezzel az új formációval, amit most a videóklipedben is láthatunk, ezzel tervezel koncertet?

0: nagyon fontos, hogy most elárulok egy nagy titkot, hogy szeretnék vendégművészekkel duettezni hamarosan. Ez is nagy tervben van, hogy egészen a folklór zenészektől, egészen a pop zenészeikig, akár még jazz zenészek is. De ez nagyon nehéz ennek a lépését elindítanom, de azt gondolom, hogy jó úton haladok.
1: És ott a saját dalaidat dolgoznátok fel duett formában, vagy az adott előadónak a dalait?
0: Hát rugalmas akarok lenni, igazából akár közösen is egy dalt, vagy ha tetszik az egyik saját szerzeményem, akkor nagyon szívesen abból is, vagy pedig az ő dalaiból, hogyha esetleg zeneszerző vagy szövegíró, akkor nagyon szívesen, mert szeretnék olyan emberekkel is, akik már nagyon sok mindent letettek az asztalra.

0: Ki az, aki zeneileg inspirál téged? Akár kortársaid közül, vagy akár, nem tudom, nagy muzsikusok közül, akik már nem élnek, ki az, aki rád nagyon nagy hatással van, akiből tudsz táplálkozni?
1: Hát nekem ugye elsőképpen édesapám, és Schneidberger Ferencet tudnám mondani, mint gitárművész, ugye nekem nagyon sok mindent üzen, ahogy ő gitározik. Énekesek közül már meg vagyok fagyva egy kicsit, őszinte vagyok, bár mindenkit nagyon szeretek, viszont akit úgy tisztelek, becsülök, és mint emberileg is, az talán Molnár Ferenc Karamell, és azt gondolom, hogy elég szép pályát befutott, és őnek a dalait szinte nincs olyan nap, hogy ne kapcsolnám be.
0: Fontos akkor számodra, hogy ne csak zeneileg érintsen meg egy előadó, hanem emberileg is a személyisége is olyan legyen, amivel tudsz azonosulni?
1: Abszolút, nekem ez a legfontosabb. Tehát az, hogy valaki jó zenész, vagy valaki nagyon tehetséges, az szerintem nagyon-nagyon jó dolog, viszont nem elég a mai világban, én azt gondolom. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen ember. Tehát, hogy ha leülünk vele, tudunk akár vele kommunikálni, tényleg tudunk vele beszélni. Én ezt úgy képzelem el, és én ezt úgy érzem, hogy nem elég az, hogy valaki azt megkérdezi tőled, hogy hogy vagy. Mert ez olyan sablonszöveg, hogy te hogy vagy, és akkor én megmondom azt rá, jól. Ez ilyen nagyon egyszerű, hanem valóban tényleg, hogy két zenész leül, és ne azon beszéljünk, hogy mi volt a B-durnál ott, milyen keresztet használtál, vagy tehát nem, hanem üljünk le, és akkor beszélgessünk, vagy zenéljünk egyet. Szerintem ez a legfontosabb, és ebből egy szeretet. Ez a legfontosabb, hogy egy szeretetet adjunk át egymásnak, hogy fú, de jó volt ez a számod, ezt mutasd meg még egyszer, és csak üljünk le, beszélgessünk. Tehát nem kell ez a, hogy a felszínes mutatni, és közben meg nem is azok vagyunk, amik kellene, hanem csak így megpróbáljuk mutatni a mű oldalunkat.
0: Hogy látod, ezek az emberi értékek és mélységek kikopóban vannak? Vagy így a környezetedben mit tapasztalsz, hogy ezt kéne erősíteni, vagy ez általánosan fontos neked, és amiatt ez az elsődleges, ami megfog egy előadóban?
1: Én azt érzem, hogy fáradtak a zenészek. Legalábbis így tudnám fogalmazni így egy szóval, hogy nincs az a varázs már az emberekben, hogy megszületik egy dal, jó, kirakjuk, csá. Nagyjából így, most ilyen lazán, ahogy mondtam. De szerintem ez eltűnik. Már nincs. És ezért is nagyon ritkán megyek el egy jó koncertre, ha el is megyek. Nagyon fontos, hogy kihez vagy kinek a koncertjére, mert ha szeretem, akkor biztos, hogy egyszer-egyszer el fogok menni. De nekem kell, hogy valamit kapjak attól a zenésztől, vagy zenekartól. Ha nem kapok, akkor ott baj van. Ezzel szerintem nagyon sokan így vannak. Tehát nem csak az, hogy valaki hú, de jó tud zongorázni, vagy gitározni, hanem valamit, amit kapok, amit elrakhatok és hazavihetek.
0: A te koncertjeidről szerinted mit visznek haza az emberek? Mi ez a plusz érték, amiről most beszéltél, amit el tud rakni magába, vagy megéri elmenni, és az a zenén felül, a technikai részén felül, meg a jó dalokon felül?

0: valamit kap?
1: Ezt nem nagyon tudom, viszont nagyon sok olyan üzenetet szoktam kapni így privátként, vagy oda szoktak jönni, hogy ilyen egyedi stílus, nagyon érezzük azt, amit szeretnél átadni, tehát ezeket már így megkaptam. Viszont ami nagyon érdekes, hogy sokszor sírnak. Vannak egy-két olyan dalaim, ami úgy nagyon megfogják az embereket. Viszont ami még talán ismertté tesz egy picikét, hogy nem az a fajta vagyok, hogy csak lenyomom, hanem beszélgetek velük. Nagyon sok zenekarnál ezt hiányolom, hogy kommunikáljunk a közösséggel, mert a közönség értünk van, mi megértük, tehát így közösen kellene ez valahogy így megoldani, hogy ne legyen olyan feszes az egy est vagy egy koncert, hanem beszélgessünk velük akár. Viccelődni, vagy nem tudom, szóval, hogy bevonni a közönséget is, hisz ez a lényeg.
0: Arra is van lehetőséget, hogy a koncert után találkozz a közönséggel, beszélgess velük, van erre időd, vagy lehetőséged?
1: Erre mindig szakítani kell, szerintem ez a legfontosabb. Sőt, ami nagyon fontos, hogy többször már olyanba beleestem, hogy voltak ilyen fiatalabb tehetségek, akik odajöttek és kérdezték, Norbi, jól gitározom? Megmutathatom? És volt már olyan, hogy odajöttek koncert közben, és mondta, eljátszhatom ezt a dalt? És mondtam, persze, játszd el. És ott nagyon meglepődtek, hogy én ott voltam velük órákig. Tehát, hogy nem mentem haza, mert fontos, hogy én is jól érezzem magam, de azért fontos, hogy kik jönnek el akár egy koncertemre, vagy tényleg csak egy, nem tudom, egy félórás kis műsoromra.
0: Mely koncerteket szereted jobban, a nagy közönséget, nagy színpadot, vagy a kisebb, belsőségesebb hangulatú előadásokat?
1: A nagyobb koncert az nagyon ritkán van, ezt őszinte vagyok, viszont nagyon örülök, hogyha van, mert akkor egy varást kapunk. Nem csak én, hanem a zenekar is. Egy olyan tiszteletet, ami szerintem minden zenekar és zenész ezt várja, vagy valahol ezt álmodja. Mi ezt megkapjuk. Nem mindig, de én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb varázsa, hogy amikor olyan taps, olyan visszajelzések, pozitív visszajelzéseket kapunk a zenekarral, vagy akár egy szóló koncertemen, ami azt sugallja, hogy na Norbi, érdemes volt? Persze.
0: Van neked ugye a zenélés melletti civil foglalkozásod is, mennyire nehéz összeegyeztetni, hogy emellett jusson idő az alkotásra, a művészi folyamatokra, a koncertezésre, az utazásra, mindenre, ami ezzel jár?
1: Nagyon nehéz. Én egyébként nem titok, recepciósként dolgozom. Nagyon-nagyon nehéz, mert az egész életemet szinte lefoglalja, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy aki igazán szereti a zenét, annak nincs lehetetlen. És én azt gondolom, hogy ha haza is megyek, ami már este fele van, akkor is odaülök az asztalhoz, és írok egy pár sort, vagy éppen ami eszembe jut, vagy gyakorlom azt a sémát, vagy futamot, vagy skálarendszert, ami még éppen kell.
0: Ki a célközönséget, kinek szánod a dalaidat?
1: Abszolút mindenkinek, szóval nem vagyok az, hogy kizárok bárkit. Nyilván többfajta stílus zenét írok, meg ugye verseket is zenésítek meg, viszont nagyon fontos, hogy nem akarok megfelelni senkinek. Azt szeretném üzenni, hogy én nyitott vagyok mindegyik zeneműfajra, sose zárkoztam el akár a punk rocktól, ami igazán nagyon távol áll tőlem, de még azt is hallgatok, szóval, hogy így szeretem a zenét.
0: Amikor nem te vagy a színpadon, vagy nem a saját dalaiddal dolgozol, mik azok a műfajok, amit nagyon szívesen hallgatsz, mondjuk kikapcsolódásként szabadidődben?
1: Klasszikus, ez a funky, R&B, a latin vonal. Nagyon szeretem a spanyol zenéket, ami úgy mindig jön velem szembe, és hát őt ki kell mondanom, hogy nem tudok mit csinálni, ez a román zene, ezek közül is egyetlen egyet tudok csak kiemelni, ő Nicolás Guca. Ő egy nagyon nagy kedvencem, szerintem ő egy ilyen etalon, tehát hogy olyan zenéket csinált, ami szerintem még egyszer nem lesz ilyen ember. Ő a kedvencem.

0: Ha a fiatal generációnak kéne üzenned, hogy aki zenész szeretne lenni, erre a pályára szeretne menni, akkor mit üzennél nekik, hogy mi kell ehhez, mire készüljenek?
1: Hát először is nagyon fontos, hogy tanuljunk. Én is, még magamnak is mondom, mert még mindig kell tanulni. Alázat nagyon fontos, viszont ami nagyon értékesnek tartom, hogy ami belülről jön, azt közvetítsen, ne azt, hogy mondjuk megtanul egy klasszikust, és eljátsza ugyanúgy, mint egy másik gitáros. Ne, azt tanulja, azt próbálja fejleszteni, és abból legyen a legeslegjobb, ami belülről jön, vagy ami a családjától jön. Az legyen egy koreai zene, vagy egy indiai zene, mindegy, csak magát adja, mert ebből van a legkevesebb. Tehát, hogy mindenki tud klasszikus, mindenki tud jazz standard játszani, ha megtanulja. Tehát olyan embert én még nem is ismerek, aki ne ült volna, és valaki el nem pötyögtetett volna valamilyen jazz standard, vagy egy klasszikus nagyjából lejátszani. Hisz vannak kisebb, könnyebb darabok, meg nehezebbek is nyilván, de azt gondolom, amikor egy saját van, ami belülről jön, amit közvetíteni akar, nem baj, ha rossz, nem baj, ha csak egy-két hangból áll. Azt gondolom, ez a legfontosabb.
0: Te milyen értékeket kaptál otthonról?
1: Hát a folklór, az velem jött nagyon erősen, viszont ezen belül volt, ami még sokan nem tudják, de én a magyar népzenét imádom. Ezek közül is a csángó és a kalotaszegi, hát meg így sorolhatnék még egy-kettőt, de imádom ezeket a magyar népzenéket, és nagyon sok régi magyar népzenét is ismerek, de ahogy látom, ez nem annyira kellendő a mai zenei stílusok között, viszont én mai napig imádom, mindig játszom, belerakok egy-kettőt a zenekarokkal a koncerten is, de ezt apukámtól tanultam legfőképpen, és mai napig készülök majd egy-két ilyen feldolgozással.
0: A saját dalait közül van-e kedvenced, vagy ez mindig változik?
1: Hát kedvenc az egész az amúgy, de van egy-kettő igen, ami nagyon sok emlék köt, az például a Peach Bang, van egy ilyen dalom, nagyon rövidke kis dalocska, de nagyon szeretem. Van egy másik, ez Beás nyelven van félig, aztán félig magyarul, a Csáj Mirák, ki tudja. Ez egy főcím dala is volt egyébként a lemezemnek, ahol a legnagyobb művész tanárok adták a nevüket és segítették ezt a lemezt, hogy elkészüljön. Ha már popzene, akkor legyen a Cuki szemű, amit talán a rádióban is többször hallották már a hallgatók. És hát amire nagyon-nagyon büszke vagyok, az a Betyárok betyárja. Az egy nagyon nehéz ballada volt, és nagyon sokáig csináltuk a zenekarral, de szerintem az a mai napig is talán az egyik legnagyobb kedvencem.
0: Hol láthat téged legközelebb a közönség?
1: Talán Debrecenben, ha minden jól alakul, mert még szervezés alatt van a koncert, és hát nagyon remélem, hogy egy triót elfogad az ottani szervezők. Hát nagyon-nagyon várom, hogy mit mondanak a szervezők, úgyhogy Debrecen. Július vége lesz ez a koncert, de még egyek nem kaphatók, tehát még nem tudok nagyon pontosan semmit, szervezés alatt van az egész.
0: De akkor gondolom országszerte is több helyen láthatnak téged nyáron.
1: Igyekszem több helyen is, bár a múlt évben több külföldi koncertem is volt, viszont itt ebben a hónapban, ebben az évben még tervezés, szervezés alatt van minden.
0: Akkor ez még nagyon úgymond az éveleje ahhoz képest, hogy egy zenésznek, hogy beinduljon az éve, hogy láss, hogy hogyan alakul.
1: Igen, ez így van. Hát remélem, hogy ebben az évben is tudok majd mutatni egy kicsit egy-két dalt az új dalokból is, meg ugye mindenképp, ami nagyon fontos, hogy tudok újból üzenni valamit az embereknek.
0: Készül most még új dal egyébként, vagy van valami aktuális projekt, amin dolgozol?
1: Igen, van még kettő, kész is van már egyébként, csak még nem adtam ki. Az egyik az egy saját szerzemény, az a címe, hogy Lili. Ezt Palásti Mátéval fogjuk közösen, csak két gitár, semmi több. És lesz egy feldolgozás ismételten, amit már közönség is ismer jól, ez pedig a Zavaros a Tisza vize, egy kicsit más csomagolásban, más hangezásban, de itt is csak két gitár, és ezt ki kell még itt emelnem, hogy az Ortega gitárbolt megajándékozott egy hangszerrel, amit Palásti Mátén keresztül sikerült hozzájutnom, aminek nagyon örülök, és ezek alapján készül ez a két videóklip is.
0: Tehát akkor ahhoz képest lesz más a Zavaros a Tisza, mint amit tőled már hallhattunk, meg megszokhattunk. Van több videó is, amit láthat a közönség, aki ugye élőben nem hallott, ott tangóharmonikával is előadtad egyszer ezt a dalt. Tehát, hogy ahhoz képest lesz ez egy új hangzás.
1: Teljesen más, bár már a sémák ugyanúgy megmaradnak, viszont sokkal jobban átdolgoztuk, több akkorddal is, több elméletet tettünk bele, tehát gyakorlatot, elméletet, és megpróbáltuk nem annyira elhúzni a dalt, mert azt éreztem, hogy akkor kicsit el volt nyújtva, mint a tészta, most kicsit ilyen szűkített formában, de ugyanúgy a tempó és ugyanaz a kör és a keret megmarad.

0: Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Немет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. И не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено по поръчка на медийна група Дуна от MTVA и Светла Кьосева през 2026 година. Дочуване и приятен ден!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A mai Nemzetiségek zenéje magazinunkban szlovák popzenét hallhatnak. Robo Grigorov legendás szlovák zeneszerző, zenész, zenei producer és énekes. A 80-as években az akkori új hullám ikonikus alakja. 1987-ben jelent meg első albuma Robo Grigorov MIDI címmel. Ljubos Zeman és Kamil Peteraj szövegírók közreműködésével nagy sikerű szerzemények szerepelnek ezen a lemezen. A következő 4 szám egészen biztos a slágerek közé tartozik. Edo, ez egy férfi név, a következő a Povinje, azaz a bor után, aztán a Mám Tristo Messiaco, azaz 300 hónapos vagyok, és a Mónika.

Robo Grigorov, szlovák énekes. Mai magazinunkban szerzeményeit hallhatják. Második albuma a Nohi, azaz Lábak címmel jelent meg 1988-ban. Az album egyik sikeres szerzeménye Kamil Peteraj szövegével a Pocta Majakovskému, magyarul Majakovszki tiszteletére című dal. Az énekes a rendszerváltás előtt igazi formabontó előadó művésszé is vált.

Az 1992-es év is sikeres volt Robo Grigorov számára, ekkor jelent meg a Hibázs mi hiányzol című albuma. Szinte mindegyik dala nagyon népszerű lett egy csapásra. Közülük kettő forog mai magazinunkban. Az első az Onaje Madonna, azaz Ő a Madonna, a másik Kimtya Mám, azaz Amíg vagy nekem.

Adásunkat Robo Grigorov dalaival folytatjuk. A szlovák pop jeles előadója az 1988-as második lemeze után 6 további önálló stúdióalbumot adott ki. Most legutolsó, 2014-ben megjelent stúdióalbumából hallhatnak felvételeket. Az album címe Balladák.

0: Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje magazinunk végéhez értünk. Ma a szlovák pop egyik jeles alakjának műveivel ismerkedhettek meg. Robo Grigorov szlovák zeneszerző énekes szerzeményeiből Dózsa Zenta szerkesztő válogatott. Adásunk valamennyi munkatársa nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Műsorainkat meghallgathatják ismét a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 26-a, kedd van!
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, közélet.
2: Dévleszerek Haftumér Romalé, Noroksi Szenetácsi Buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Hit és közösség a hajdúdorogi cigánypasztorációban. Sorsok és találkozások. A görögkatolikus roma pasztoráció nem csak lelki gondozást jelent, hanem közösségépítést és hidat is ember és ember között. A hit megélése mellett fontos szerepe van az identitás megerősítésében, valamint a társadalmi felzárkózás támogatásában is. Mindez azonban csak akkor lehet igazán eredményes, ha a roma közösségek részéről is megvan a nyitottság és az igény a befogadásra. Gyarmati Péter ezúttal a hajdúdorogi cigány közösséghez látogatott el. Riportjában megszólal Dalanics Zoltán görögkatolikus hajdúdorogi parókus és Budai János diakónus atya.
3: Ahogy a mondás tartja, ahol nagy a szükség, közel a segítség. A hajdúdorogi görögkatolikusok sok évnyi próbálkozás után úgy döntöttek, hogy akkor tudják a legjobb eredményt elérni, ha a segítséget házhoz viszik. 2018-ban jelentek meg a város keleti határában az egyik cigánytelepen, és kezdtek bele a helyi missziós munkába. 180 embernek vitték el a mindennapi fürdés tisztálkodás lehetőségét, mondta Dalanics Zoltán hajdúdorogi parókus, aki 17 éve szolgál a városban.
4: Volt tapasztalatom cigány közösséggel már. Amikor végeztem a szemináriumba, kiszivárgott, hogy hajdúdorogra fogok kerülni a gimnáziumba, hát nagyon örültem neki, mint fiatal, lelkes, tanulmány végzett papnövendék, és volt egy cigánypasztorációs óra a szemináriumban, ahol én elég negatívan fogalmaztam a cigánypasztorációról, és Hodászon találtam magam hajdúdorog helyett.
5: Szabolcs Szatmár-Beregben.
4: Igen, Hodászon. És a püspök a cigány közösségbe rakott ki Hodászra. Gondoltam, hogy egy kis puhítás nem áll. Ott találkoztam először, a cigányokkal nyilvánvalóan volt dolgom, mert a falu, ahonnan származom, ott is laknak romák, és hát ott rendszeresek voltak az összetűzések, meg ugye hát az agresszió, tehát volt már tapasztalatom ilyen téren is. És oda kerültem Hodászra.
5: Honnan származik?
4: Én Érpataki vagyok.
5: Az Újfehértó mellett
4: igen,
5: van.
4: Igen, igen. És akkor oda kerültem Hodászra, és ott valami egészen más tapasztaltam meg. Azt tapasztaltam meg, Sólya Miklós bácsi, amit ott tett, az egy csoda volt. Azt tapasztaltam meg, hogy amikor kimentem hittanórát tartani a telepre, akkor még ott ugye, abból a kis házból átalakított kápolnába, akkor ott volt a 6 évestől 60 évesig mindenki. Mikor mentem ki, a cigány gyerekek úgy kapaszkodtak belém, hogy alig tudtam menni. Tehát egy nagyon jó tapasztalatom volt, és ami pedig meglepő volt, én egyedül laktam akkor egy házban a falu közepén, ott Hodász közepén, és volt az udvaron 2 hatalmas nagy gesztenyefa, és egyszer elmentem otthonról így ősszel az egyik barátomhoz, és mire hazamentem, az udvar össze volt takarítva, és ezt a cigány gyerekek csinálták meg. Tehát ők mentek, összetakarították a falevelet, az udvart. Tehát magyarul azt tapasztaltam meg, hogy micsoda ragaszkodás, meg szeretet is van bennük. És onnan Hodászról ugye egy fél év után, jó fél év után átkerültem hajdúdorogra, akkor csak a gimnáziumba, és az utána következő találkozásom cigány közösséggel az Beregdarócon volt. Egy nagyon különleges hely volt Beregdaróc. A romák kinézték maguk közül azt, aki nem dolgozik. Minden roma dolgozott. Valami hihetetlen jó kapcsolatban élt a cigány és a magyar közösség. Tehát igazából nem is nagyon volt különbség. Nagyon jó élményeim voltak. Aztán elkerültem Vásáros Naményba, ott is találkoztam romákkal, és ott elkezdtem egy karitász munkát csinálni. Csináltunk egy ilyen karitász házat, ahova adományokat gyűjtöttem be, és a roma közösség, a kisebbségi önkormányzat vezetővel jó kapcsolat alakult, és akkor ez így elindult ez a munka. És utána kerültem Hajdúdorogra, mint paró.
5: 17 éve.
4: Igen. És azt láttam, hogy itt Hajdúdorogon ez a munka nem indult még meg. És azt is láttam, hogy nagyon sok roma van itt a városban is. Kinnéltek két telepen, a Méntelep utca környéke és a Balogh Sándor utca környéke, tehát két teljesen elkülönülő közösség, kapcsolatuk se túl sok van egymással. És akkor, hogy hát itt valamit kezdeni kéne ezek az emberek és az egyháznak, hiszen akik itt vannak, azok görög katolikusok. Legnagyobb részt a cigányság. És az ember nem tudja azt megtenni, hogy nem csinálja, vagy figyelmen kívül hagyja, mert a lelkiismerete az ott van, hogy valamit csinálni kell, valamit el kell kezdeni. És akkor nekem az volt egy nagyon nagy segítség, hogy Püspök atya, János atyát felszentelt a diakonusnak, és ide rakta Hajdúdorogra, és akkor nekem ez volt az első kérésem is, hogy akkor ő a cigánypasztrációs feladatoknak legyen a gazdája.
5: És ha már ezt mondta, mi János atyával hamarosan elindulunk majd.
4: Igen,
5: Balogh Sándor utca felé, amit mondott, ez a város keleti részén van, és megnézzük ott, hogy hogy élnek a romák.
4: Így van. Azt láttuk, hogy van mély szegénység ott kint, és láttuk azt, hogy segíteni kell. Mindig általában beleesik mindenki abba a csapdába, vagy hibába jó hiszeműen, hogy azt hisszük, hogy azzal tudunk sokat segíteni, ha konkrétan oda viszünk mindenféle dolgot. Tehát elkezdtük a karitász munkát, ami azt jelenti, hogy különböző adományokat, ruhákat, bútorokat, sok mindent, tehát én rengeteg mindent vittünk ki, de azt is láttuk, hogy ez olyan túl sokra nem vezet. Tehát kell, de ebből sosem elég. És ugye elkezdődött egy lelki munka, hittanórákra beíratják általában a cigányok a gyerekeiket, és innentől kezdve az óvodától az általános iskoláig hitoktatjuk a cigány gyerekeket is. Sikerült egy-két családot is közelebb hozni az egyházunkhoz. Sok cigány gyereket megkereszteltünk. Volt egyszer, János atya biztos emlékszik rá, hogy egyszerre 26 gyereket kereszteltünk talán. Egyszerre 26 roma gyereket kereszteltünk a templomban. És ment évekig ez a segítség, csináltunk itt is egy karitász központot, voltak lehetőségek, hogy ruhákat vigyenek ki magukkal, sok minden, de azt láttam egy idő után, hogy ez...
5: Tovább kell lépni?
4: Mindenképpen, mert ez oda vezet, hogy minden van, megkapjuk, és akkor egy helybe leragadunk. És igazából akkor csak ez az igény marad meg, hogy nekik ez is kell, az is kell, ez is jár, az is jár, és akkor egy idő után nem tudom mit csinálni.
5: Arra gondol, hogy valamit cserébe elvárt volna a görög katolikus egyház?
4: Egyszer vitatkoztam is valakivel erről, mert én azt mondtam, hogy igenis lehetnek elvárásaim, de azt látom, hogy nem biztos, hogy jó irány az, hogy erőszakosan elvárunk valamit. Az esetleg ideig óráig tartó elhatározás, hogyha a szívében megy végbe valami változás, az, ami hosszú távú. És igazából ezért talán szólnak abban a klasszikus értelmében, hogy elvárunk viszont valamit, nem biztos. Inkább azt mondom, hogy lehetőségeket kínálunk. Azt láttuk nyilván, hogy itt tovább kell lépni. Azt is láttuk, hogy kell egy hely, ahol tudunk velük találkozni. Gondolkodtunk sokat, hogy hogyan. Hogy a kultúrházba kérjünk esetleg egy olyan lehetőséget, hogy ott találkozzunk a cigánysággal. Ha nem akarjuk olyan erőszakosan idézőjelben az egyházhoz húzni őket, mert esetleg az mondjuk visszatetszés kell. Vagy itt a templomba, itt is volt, hogy végeztünk számukra szertartásokat, ide hívtuk őket a templomba, vagy az itteni közösségházba, és akkor az merült fel, hogy ezt csak úgy lehet tovább vinni, ezt a projektet nevezzük így, hogyha közösségi házat építünk számukra. Ott kinn, ahol vannak, az ő közvetlen szomszédjukban legyen egy közösségi tér. Először egy telek volt, amit az önkormányzat adott, és János atyáik építettek oda egy utíkont, úgy is hívják ma is ezt, hogy Mária kert. A cigányok is így nevezik, hogy megyünk Máriához, a Mária kertbe. És a következő lépés pedig az volt, hogy egy közösségi házat sikerült ott pályázat útján felépíteni. Én azt kértem, hogy konténerház legyen. Megmondom őszintén, az is benne volt, hogyha hatalmas kudarcot valunk, azt el lehet vinni máshova is, de ez a közösségi ház, hála Jóistennek, felépült, és a legfontosabb célok azok voltak, hogy lehetőségeket adjunk. Ami azt jelenti, hogy lehetőség van ott a találkozásra, lehetőség van ott az imádságra, beszélgetésre, lehetőség van fürdésre, minden roma családnak, ez nekem egy nagy öröm, de majd a Szijjártó atya biztos elmondja meg, megmutatja, hogy szinte hónapra előre be vannak írva a családok fürödni, lehetőség van mosásra, tehát működik egy mosoda, ezek úgy szépen működnek. Amit nagyon hiányolok, és amiben még rengeteget kell nekünk fejlődni, az az, hogy úgy érezzék ezt a magukénak, hogy ők is beleteszik a munkájukat. Akár a rendben tartásába, akár arra csak, hogy vigyáznak a kerítésre, de azt is láttam, hogy olyan ingerszegény környezetben vannak ezek a gyerekek, hogy a következő szükséges, égető feladat egy játszótér kialakítás volt nekik, a gyerekeknek. Rengeteg gyerek van kint, ott szaladgálnak ilyenkor már egy szál atlétába az úton, és a szemétbe játszanak, szóval nagyon fontos lenne, hogy olyan környezetet tegyünk még oda emellé, a Mária kert mellé, ami ott összefogja ezeket a gyerekeket. Mi az egész közösséget akarjuk megszólítani, tehát nem csak egy-egy csoport járt a közösségnek, hogy a nőket, vagy a férfiakat, itt mindenkinek szól a meghívás, tehát, de gondolom ezt így is csinál, hiszen vannak kint foglalkozások is, tábor is volt már kint az önkormányzattal közösen, és nagyon érdekes az, hogy elmondtam az elején, hogy két helyen van roma közösség, bár most már sok helyre beköltöztek a városba is. És ugyanígy épült egy közösségi ház a Ménytelep utcai közösségnek. Azt az önkormányzat építette, ezt az egyház. Azt az önkormányzat tartja fenn, ezt az egyház tartja fenn. Abban nekünk nagyon sok betekintésünk nincs, nem azért, mert nem lehet, hanem mert energiánk nincs arra, hogy most ott napi szinten nézem azt, ott mi történik, a miénket azt látjuk, hiszen azt mi üzemeltetjük, meg tartjuk fenn, de a lehetőségek azok megvannak. És azt is látom, hogy nagyon nagy szükség van rá, hogy ott összeszedjük a gyerekeket, képzéseket tartsunk ott, akár továbbképzéseket is. Elindult egy gondolkodás abban is most, hogy a biztos kezdetház megpályázni egy ilyet. Hát nem tudom, a jövő útjának csak azt látom, hogy ott kell köztük lenni, és a lehetőségeket adni és megmutatni.
5: Mellettem Budai János atya az autóban, diakónus. Az ön feladata, az erről már volt szó, hogy pásztorolja a hajdudorogi cigányokat, romákat. Elhozott engem a Balogh Sándor utcába, a város keleti részéhez, ami nekem a legszokatlanabb, hogy van itt egy csorda. Hát a tehén csordák már megszűntek, hát már sehol nincsen, de itt van egy csorda, itt van a legelő, és a legelő mellett van 16 ház, azt mondta, ezek nagyon régi építésű házak, valamikor a Kádár korszakban készültek ezek. Itt él egy jelentős roma közösség Hajdudorogon. Mennyien élhetnek
1: 180.
5: itt?
1: 180 ember. Gyerekkel, idősekkel.
5: 16 házban.
1: Igen, 16, és még van három, amely házat a romák építették saját erejükből.
5: És van itt egy, amit említett a parókus úr, ott igen, van az a
1: közösségi ház.
5: Konténerből készült közösségi készül. Ház. Oda megyünk, oda
1: igen,
5: igyekszünk.
1: Igen, oda igyekszünk.
5: És ott van a Mária kert.
1: Itt van a Mária kert, igen. A többség a közmunkában van, vagy pedig valahol napszámba dolgoznak.
5: Na jó, akkor mindjárt megállunk a Mária kertben, és akkor segítsen, beszélgessünk az igen, itteniekkel, a helyiekkel. Igen. Bejöttünk a Mária kertbe, itt vannak igen, a konténerházak, a konténerek. A cigány közösség segített itt sok mindent rendbe hozni és felépíteni.
1: Igen, tehát amikor megkaptuk az önkormányzattól ezt a területet 2018-ban, akkor ki kellett takarítani, mert szemetes volt, gyomos volt, kitakarítottuk, és találtam egy olyan cigány embert, aki vállalta azt, hogy egy Mária úti ikont fölépítsünk. Ezzel kezdtük, fölépítettük, és kerítéssel körbevettük, és ezután a cigány emberek azt gondolták, hogy tegyük szépé a területet. Első lépésünk az volt, hogy összeadtak pénzt arra, hogy vegyünk rózsákat, mert ő nekik nagyon tetszik a rózsa, és így beültettünk több rózsát. A kertben látható még őshonos magyar gyümölcsfák, 44 ilyen gyümölcsfát ültettünk ide, Újfejetó Gyümölcskutató Intézettől kaptuk, és azóta is megvannak. Próbáljuk megtartani a jövő nemzedékének.
5: Itt a kis telepen van három kollégája. Kinek mi a dolga?
1: Három alkalmazottunk van. Az egyik alkalmazottunk egy cigány származású hölgy, aki azért felel, hogy a fürdés, a mosakodás, magyarul a tisztálkodás rendben menjen, ne legyen probléma, ne legyen veszekedés, rendszerezett, felépített belső szabályok szerint ez szépen működik, tehát ez az egyik feladat, a másik meg az, hogy a tisztaságért feleljünk. Tehát itt kap ehhez az egyháztól mosószereket, tisztító eszközöket, és neki ez a feladata. A másik hölgy, aki alkalmazunk, kaptunk egy mosógépet és egy szárítógépet. A feladat az, hogy aki nem tudja otthon megoldani, akár kézzel, vagy saját régi típusú mosógéppel, vagy nincs áram, ilyen is van, akkor föliratkoznak, és nagy várólista van egyébként. Idehozza a ruháit, és Marika munkatársunk ezt kimossa neki. Amikor kimosta, akkor érte jön, és hazaviszi. Még el kell mondanom azt, hogy itt még elbírna még egy mosógépet a közösségben. Nem győzzük. Van egy harmadik alkalmazottunk, aki az egészért felel, hogy technikailag menjen a dolog, hogyha valamilyen probléma adódik, akkor lehessen ezt kijavítani, kiköszöbölni. Az is, hogy legyen megmetszve ez a 44 őshonos. Egyébként almafa, szilvafa és körtefa van, itt már termőre fordultak. Ezek bírják itt az itteni klímát. Mindenki azt mondta, hogy el fogják lopni, meg minden kárt csinálnak. Érdekes módon egyet se loptak el, és nem törik le, nem teszik tönkre. Ez egy élő dolog, az is, hogy itt a fürdés szépen megy. Van egy igény a fiatalok körében, hogy ő úgy jelenjen meg, akár hivatalban, akár iskolában, vagy óvodában, vagy máshol, hogy tisztán. Tehát elértük ezt a nagyon fontos tételt, nagyon fontos lépést, hogy rájöttek arra, vagy megérezték ők is, hogy ez kell, ez szükséges az embereknek. Meg az is, hogy tiszta ruhába menjenek.
5: Akkor nézzük meg a mosodát. Itt van Marika?
6: Itt vagyok, igen.
5: Na Marika, azt mondják, hogy nagyon hosszú az előjegyzés.
6: Ez így igaz.
5: Ha most én bejelentkezek, akkor mennyi idő volna?
6: Megmondom.
5: Mikor jöhetek legközelebb? Ma van május 14-e.
6: 6. hó 19-e.
5: Az igen, akkor addig...
6: Addig terve vagy.
5: Semmi esélyem nincs.
6: Kizárt dolog. Nincs protekció.
5: Marika, protekció. Két gép van, jól látom?
6: Az egyik a szárító, a másik a mosógép.
5: Akkor egy mosógép van, és egy szárítógép. Igen. És egy nap hányan jöhetnek?
6: Egy családot szoktunk fogadni.
5: Ja, egy nap egy család.
6: Így van, azért, hogy ne legyen probléma a kavarodásból, az az én ruhám, ez az én ruhám. Uh-huh. Ki szoktunk mosni 5-6 adagot, ki mennyit szokott hozni, de inkább többet, mint kevesebbet.
5: És akkor egy család havonta egyszer tud jönni, így vagy van. Hogy ügyes, akkor akár többször is fel tud iratkozni?
6: Hát feliratkozni nem tud, mert akkor írom fel, mikor kimostam neki. Most például van egy hölgy, következőben már 6-kor, mit mondtam, hanyadik?
5: 19-én.
6: Na igen, ide fogom felírni.
5: Akkor havonta egyszer tudnak jönni.
6: Így van.
5: Önök mit adnak? Mosógépet, vizet?
6: Így van. Mosószert. Öblítőt.
5: Akkor neki csak a szennyest kell hozni. Így van. Aztán elviszik a tiszta, vizes ruhát.
6: Így van. A téli időszakban szoktunk szárítani, de ilyenkor ugye nyilván, hogy tiszta pénzpocséklás, mert vonat megszárítsa.
5: És önt hogyan fogadják itt a cigány közösségben?
6: Eleinte meg kellett küzdenem. Nehezen fogadtak, inkább így mondjam, mert magyar vagyok. De aztán valahogy, mit tudom, én beilleszkedtem, megszoktak, én is szeretem őket. Persze, most is vannak konfliktusaink.
5: De nem eszik ön embert?
6: Nem, szerintem. Ők se esznek engem, én se eszem őket. Hát a kollégákkal azokkal nagyon jól el vagyunk. Némelyik családdal vannak egy-egy problémák, de ez mindenütt így van. Teljesen mindegy, hogy roma közösség vagy magyar közösség, mindenütt vannak kirívó egyéniségek, akikkel nem nagyon lehet kijönni, de megoldjuk.
5: Akkor nézzük meg a zuhanyzót, szabad megnézni?
7: Persze.
5: Merre megyünk?
7: Ide jövünk először is a nővé és a gyermek.
5: És akkor van öltöző?
7: Itt van az öltöző, pelenkázó.
5: Belülről be lehet zárni?
7: Be lehet.
5: Vagy addig itt ön őrködik?
7: Be lehet zárni.
5: Egyszerre ketten tudnak zuhanyozni?
7: Ketten, igen.
5: Van meleg víz, boiler?
7: Van boilerünk, van meleg.
5: Van, látom, van WC is.
7: WC is van, kézmosdónk is van, hál' Istennek.
5: És jönnek?
7: Jönnek, igen.
5: Minden nap?
7: Rendszerességgel, igen.
5: Bárki jöhet bármikor itt?
7: Persze.
5: Nem kell feliratkozni?
7: Nem, ide nem kell feliratkozni, helyet kell adni, és akkor jöhetnek.
5: Itt nagyon nagy tisztaság van, friss illat. Ön felel érte?
7: Igen.
5: Akkor gratulálok.
7: Köszönöm szépen.
5: Ön itt lakik a telepen?
7: Igen. Igen, a szélén fent.
5: Akkor önt ismerik és elfogadják.
7: Így van, igen.
5: Milyen itt élni?
7: Hát, mit mondjak erre?
5: Nehéz.
7: Nehéz itt élni, igen. Nehéz itt élni, de megszoktuk, és akkor próbálunk jobb életet, tisztaságot itt. Nagyon szépen köszönjük ezt itt az egyháznak, ezt, hogy az ide létrejöhetett, és azóta nagyon sokan igénybe is veszik ezt itt.
5: Amikor egészen fiatal volt, akkor milyen körülmények voltak itt?
7: Akkor itt nem volt ilyen.
5: Nem volt fürdés, nem volt mosdás?
7: Nem, laborból dobtuk meg a fürdést, mosást kezünkön, mert villany se volt, víz se volt, nehéz volt, már most nagyon könnyebb, sokkal könnyebb.
5: És a mai fiatalok hogyan veszik ezt? Elmennek innen, itt maradnak a mai fiatalok?
7: Nagyon nehéz innen kitörni.
5: Miért?
7: Nem fognak tudni kitörni, mert nem is akarnak, sokasága, nem is akar innen kitörni.
5: De ha esetleg szakmát szerez, akkor már könnyebb,
7: igen,
5: nem?
7: Igen, vannak olyanok is, akik szeretnének szakmát tanulni, szeretnének haladni, csak hát itt az esélyegyenlőség sokszor nem megadott.
5: Önnek hány gyermeke van?
7: 6.
5: És közülük valakinek van, lesz szakmája?
7: Igen, 2-nek is van, hál' Istennek. Az egyiknek van ez a hentes.
5: Kiváló szakma.
7: Igen, virágkötész.
5: És ők itt maradtak a telepen?
7: Nem, ők beköltöztek a városba.
5: Na látja, akkor van, van lehetőség kitörni.
7: Van lehetőség, igen, akarattal. Persze, meg segítséggel.
5: Miért mondta az esélyegyenlőséget? Mert hogyha van szakma, akkor ezek szerint el lehet menni.
7: Igen, csak itt ez itt a fiatalok se, mert nem tudok mit mondani rájuk, nem igazán akarnak kikeveredni.
5: És a szülők mit mondanak az idősebbek, hogy menjél fiam, vagy az, hogy maradjál?
7: Nem mondják, hogy maradjon, szeretnék a szülők, hogy menjen, legyen életje, haladjon a gyermek, de nem tudják egyengetni az útját.
5: Hogyan szólíthatom? Nem kérdezte meg a keresztnevét.
7: Anna.
5: Anna. Köszönöm, Anna.
7: Nagyon szívesen.
5: Mellettem Perccel Mihály a mindenes. A gondok...
8: Igen, mondhatjuk így is, hogy mindenes.
5: És Mihálynak mi a dolga?
8: Kertkarbantartása, igen, a gyümölcsfáknak a meccése.
5: Permetezni is kell?
8: Permetezni is kellene, éppen most néztem, hogy időszerű lenne, de most jelenleg még ez nem történt meg.
5: És önt hogyan fogadták a romák?
8: Nekem olyan túl nagy problémám nem volt a romákkal, mert hogy ezt megelőzően rendőrségen dolgoztam, körzeti megbízottként és baleset helyszínelőként, aztán ismertek itten valamilyen szinten meg, hogy hajdudorogi lakos vagyok, és talán elmondhatom azt, Isten kegyelmé, hogy mint embert ismertek inkább jobban, mint a rendőrség alkalmazottját, úgyhogy olyan túl nagy bajom nekem nem volt. Persze kellett ismerkedni, meg akklimatizálódni nekem is itten, de én úgy gondolom, hogy elfogadnak meg, megnyílnak előttem a problémáikkal.
5: Akkor Mihály leszerelt rendőr?
8: Így van.
5: Milyen rangban szerelt le?
8: Tőlzászlós voltam, és baleset helyszínelő.
5: Az egy nagyon nehéz, megterhelő munka.
8: Megterhelő, igen. Itt
5: mentálisan, lelkileg.
8: Mentálisan, igen, a balesetek miatt itt a helyszínen, hatáskörű értékességben való területen nem volt olyan túl sok baleset, hál' Isten. Ennek meg van túl sok súlyos baleset, de azért itt is találkoztunk extrém kihívásokkal.
5: Hát elég abból egy is.
8: Elég, igen, ez megmarad az emberben.
5: János, hogyha elindultunk most a közösségi házból a telep egyik végébe, ezek az épületek, ezek kinek a tulajdonában vannak?
1: Ezek roma családoknak a tulajdonában.
5: Akkor magántulajdonban
1: vannak. Magántulajdonban vannak, igen, és úgynevezett szocfolos lakások, a legtöbb része eléggé leromlott állapotban vannak, de mindenképpen saját tulajdonban vannak.
5: Na akkor nézzük meg, hát ha beengednek minket valahova.
1: Igen.
5: Aki az imént mosott, az a hölgy, csak nem akart beszélni. A kerítésre, a drótkerítésre teregeti ki a friss ruhákat, igen. És azt mondja, ebben a házban nagyon sokan laknak.
1: Igen, hát több mint 20-an, több generáció él együtt. A gyerekek, amikor hazaérkeznek, akkor máshol nincs nekik, hol játszanak, hát az utcán játszanak. Ezen akarunk majd változtatni. Következő években, amikor is egy futballpálya vagy játszótér kialakítása, ez lenne a következő.
5: De hát ahol egy házban 20-25-en laknak, igen. És ezek kicsi házak. Hát ott akkor épp csak, hogy fekvőhely jut mindenkinek.
1: Ki is számoltuk pontosan, itt 4 négyzetméter kijut egy főre ebbe a lakásba.
5: Akkor nem csoda, hogy vannak konfliktusok.
1: Igen, és hogyha ezt tovább visszük, akkor itt szocializálódik a gyermek, itt nő fel, itt megtanulja a farkas törvényeket, és hogyha az iskolába megyen, óvodába, iskolába megyen, akkor nem kell csodálkozni, hogy azzal kezdi, hogy megvédje magát, tehát verekszik. Ezen nagyon gyorsan kell, hogy változtasson. És erre is van azért megoldás, meg javaslatunk is, a biztos kezdett gyermekházat szeretnénk hamarosan, hogyha megnyerjük a pályázatot, akkor lesz lehetőség arra, hogy külön az anyukával, meg külön a gyermekkel tudjunk foglalkozni.
5: Kedét csókolom, be lehet jönni? Köszönjük szépen! Egy kicsit szabad beszélgetni? Gyarmati Péter vagyok, a Kossuth Rádiótól jöttem, kedét csókolom. Hányan élnek itt ebben a házban?
9: Hát heten.
5: Hány szobás a ház?
9: Két szoba, egy nappali, egy konyha, egy ebédlő.
5: Mióta él itt?
10: 80-as évek.
5: Akkor régóta, úgy látom, mennyire számolni kell. Van vagy 40 éve?
9: Hát többet arra laktunk lent.
5: És milyen itt élni?
9: Nem jó.
5: És nem tudnak elmenni? Máshova?
9: Hát elmennénk, ha lenne más ház.
5: Gyerekei közül van valakinek szakmája?
9: Nincs.
5: Nem tanultak?
9: Hát mentek tovább tanulni, csak ott hagyták.
5: És most miből élnek a fiatalok?
9: Mennek dolgozni maguknak.
5: Napszámba?
9: Igen.
5: Dankó Tibor. Mióta élnek itt Tibor? Ez a telep legutolsó háza.
11: 25-26 év körül.
5: Akkor mindenkit ismernek itt.
11: Persze, mindenkit.
5: Milyen itt élni? Ezt mindenkitől megkérdezem.
11: Úgy mondja magának ilyen lehetőség, hogy innentől elmenni.
5: Azonnal elmenne?
11: Hát elmennék ide föl, valóban városban van egy lakás, de ugye nincs munka, viszont se úgy.
5: Tibornak van szakmája, munkája?
11: Nincs, de dolgoztam Németországban kint.
5: Mit csinált?
11: Takarítások voltak, ilyen égetett lakásokat kellett újra építeni. Takarítgatások voltak, meg ilyenek.
5: És most miből él Tibor?
11: Ilyen alkali munkák.
5: Hajdudorogon vagy a igen, környéken?
11: Hát most ilyenek pillanatban igen. Beindul a szezon, majd oda fogunk tudni menni.
5: A mezőgazdaság?
11: Igen, igen.
5: Hány gyermek van?
11: Nekem kettő van, de ugye nekem vannak a mosták is, három fel. Nőttek, családjuk van, nekik is, hoztők is, szociális lakásokban vannak, meg most fog menni a Jány is majd oda, igazság szerint ez van.
5: Hányan élnek ebben a házban?
11: Hát most jelenleg pillanatban 8-an.
5: Elférnek?
11: Van üres szoba is, nem azt mondom, hogy nincsen, de csak jobb, ha külön van az ember magában is, a családdal, csak másabb.
5: Mondja János, hogyha van olyan ház, ahol több mint 20-an élnek?
11: Van, igen.
5: Ott milyen lehet a hangulat esténként?
11: Hát nem jó, gondolom, mert ugye nem tudnak úgy fürödni, meg hát meg a veszeged is ugye sok.
5: Ha már itt tartunk, van itt egyébként balhé, cirkusz esténként a soron?
11: Mostanában így, de van, mikor úgy szokott lenni.
5: Hogyan lehet innen kitörni? Ezt kérdeztem az imént egy idősebb
11: hát
5: cigányasszonytól.
11: Hát lehetne kitörni, ugyebár ha tényleg normális munkaviszonyban lenne az embernek, ahol ki lehet, nem csak ezt a 300.000 fontos nem lehet kitörni se, most hiába szeretnénk. Mm. Ugye a megélhetőség a gyerekeknek iskolába, villanyszámla, ezt is fizetni, azt is fizetni, meg sok mindent, ez a kevés, ez a pénz is.
5: A fiatal embert megkérdezhetem? Szeretne szakmát tanulni? Szakmát szerezni?
12: Szeretném.
5: Mi lenne az?
12: Nekem festő.
5: Szobafestő?
12: Igen. Ez
5: kiváló szakma. Abból meg lehet élni, ugye apa?
11: Hát meg lehet
12: persze.
5: Megérkezett, akit vártunk? Angéla megérkezett,
10: van,
5: ugye?
10: Angéla.
5: Mindenki.
10: Ő az anyuka.
5: A felesége?
11: Nem, nekem a most anyám.
5: Ön a felesége Tibornak?
9: Igen, ő a nevelt lánya, ő a sajátja.
5: Aha.
9: Meg van egy másik saját. Nekem három gyerekem van.
5: Az első kapcsolatból?
9: Az első kapcsolatból, és őtől a Tibortól van kettő közös.
5: Akkor öt gyermeke van.
9: Igen.
5: Lesz még?
9: Nem.
5: És Angélának van?
12: Van kettő.
5: És lesz még?
12: Nem.
5: Azt kérdeztem a fiatalembertől, a fiútól, hogy milyen szakmát szeretne szerezni. Azt mondta, hogy szobafestő szeretne lenni. És az jó szakma. Ebben egyet értettünk. Mert hogy a szakma kell ahhoz, hogy valaki tovább lépjen innen. Mit gondolnak?
9: Én meg kertész vagyok, szakmám van.
5: És hol dolgozik?
9: Kertészetben dolgoztam, gyakorlaton is, ott szereztem meg a szakmát.
5: Indul a palántázás most már,
9: igen,
5: május közepén vagyunk.
9: Meg van egy kis kertem is.
5: Tényleg?
9: Igen.
5: Ami terem, azt önök eszik meg, vagy eladja?
9: Nem, magunknak termeljük.
5: Sok az éhes száj.
9: Hát paradicsomot, retket, hagymát.
5: Állatokat tartanak?
9: Szoktunk, igen, csirkét.
5: Önöktől is megkérdezem, hogy milyen itt élni a soron?
9: Hát attól függ, hogy kinek milyen a környezete, ki hogy teremti meg magának.
5: Az önöké milyen?
9: Mink úgy gondoljuk, hogy a miénk, mink rendezetten élünk.
5: És egyébként hogy vannak?
9: Jól.
5: Minden rendben van?
9: Minden rendben, szép a természet, szép helyen vagyunk, csak rendbe kellene tartani mindenkinek a saját környezetét.
5: Ha már itt tartunk, én is így gondolom, hogy hiába tartják önök rendben, hogyha nem minden szomszéd tartja rendben.
9: Igen.
5: És hogy vannak, ha nem romákkal, a többiekkel? Hogy élnek együtt velük?
9: Köszönő viszonyba csak.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlésze, Ficsanatos, viszont hallásra.
0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
13: Trinfálo glászó. Leunglikano rádió oszko lovaritsko nacionálno glászó.
14: Tevem bachtale romale. Kate Ungriko rádióvó sajsunem Perománi Síb. Muruanav Kvalla Gábor. Jakab Pál, agyez duj paramicsa penel. Jangluni, pa románi kríszidel duma. Ikáver, pa droma pérel, kana ande fórura pírnasz.
15: Várj, kana more, kana egy rominkő pota lepo besenasz. Intja téle, ande heves, mire történi, szállászkodó történi, elmo, hajj szaszik, sávó, hakse, hajkaz a csorrészasz, ringo dat, hajlengi déj múlasz. Hajj szaszik, káver, sávó, pota lepo, e káver fajzatosz, a kárszás más árak, vagy pálisás lovári. Te nem biztos, te fenaptuké, kadis éjszás, po telepon májsukár. Zsúj, tenni zsúj, hajkod a sávon már jól azt parattak a lovári. Csosávon a zsungalom, ne? Kadis éj bizabus olasz. Akkor pálpále Sándor. No, lesz számol a sávó, lakó prál, hogy már jól a sávó pálakadi tenni se. Hej, ki tetszol azt leszke moreke, utáli nasz egy kávrész az a pengo származási. Budivar pendászó sávó, lasake, hogy dikka te biza, csikaba meg a fajzat, te pérez, kamáron nem zettek oda lesz, soha ez kudor nem zett, az csibírla soha. Hát mikor a kérdez, az várik, a namaskar lebutrom, csibírna az egy kávrész egy fajzató, a kávér fajzató. No, hát történi lape, borbi lape kado sávó, la biza szak, kájmárjol az paralate. A sunkat, he, muripeng. De ha mész már nagyon, te vime nagyon kamaftú, hogy te vesz manca, szobodi szállás, amely katátok prál. Hajd el pe gódió, sávó, cár. Kána állam négyen százkodi biza, annak a dal dolgúra, ha te mód ár el peszke prál lesz more. Nasszokker el, hajd penel a sávó. Zsávrandó vesku tilleszke mérges, szapesz mérgeson is. Te egy kiráv leszke, vas a szab, egy pulyozhat más is. Na more, hajd a lávré. Kadi romnyi, kadi romnyi, hanem kadi sej, hát zsávrandó vesz, akkor tillak végesen ez a besz. Hát kirávra lesz, egy pulyoszak, ha más lesz. A velkérő sávó, anda forró, és az lesz grászt, ugye? Kongo de romén száz grászt, anda kodi ruma, hát velkérő, anda forró. Hát például szó kirádám meg egy múri penny. Hát kirádám tüke penel Sándor, egy pulyoszak más lesz. Hát jár lesz. Hát de hát, ó, szab kedemizel, azt a másó, ugye, szári csuka. Románez, hely pélaszke, lipsza a sávó, neki háberezke, hely hala, more. Jó, ez ilyen hala sávó, more, kana. Hála, se dújtoroj, vagy tritoroj, more, janel odel, hely sárgli lesz kisi. Kana, hála, se pásto, sóvtoroj, more, a vi pélaszke, rándalesz kovasz. Ersejdi kell, hogy szó történni lesz, peszke pralesza. Penel a Sándor kelde, labizake peszke pake. Bizám, se zsalesz, de rájdév lesz. Anka te muros egy randke nagyon kínoszim. Hát jár ez more. Hájl el more, hogy ájvel azt lepesz goprál, buti dago kidatke táne, kájcsi munkel azt more. Hájl szemveszedi lapeszke praszáj, de lakot egy bucsuma. Praleszko séro. Hájl soltél a sávó, peszko séro. Hájl mérel a sávó. De szávú leszko gyi. No, kana történi szállászkad a szomorúva eseto. Kávcsó élo. Prahol lesz. E sávesz. Hájl sundasz kongodi rom more. A szó történi szállás. Ugye máskár le romvárják, le csinálszká le mújjálé. Máskár pende százlék cigán bíróvó, táj kodohozla állász ítéletó. Táj ki gyalászká régen mújjálék, adott történelmo, csak máskár pende kell, de tényleg fitit szárdik adott dolgó. Egy közben történi szállás, hogy hát esély gyalászká sávó, a sunkat emurapra, mudár temurapra lesz, pendan nagyon kamesz ma, akit aszín tavad lema. Ha-ha, csak a sávó, mind a szállás polovári, more. A sunkat te bizzakanak tukadi búti kérdán, kép csajátone pralesza, kép csajátone pralesza, kép google pralesza múri penyóri. A kánában me csitromám te laptuk, mi van szájmú dárez kérdezárle, János is, vagy Sándor is. A kérdem úr a pral, csinaszla soha a sávó, de a kális, kájsálim az aszla. Eddig tartja szárd, azt múri pralemicsa sávó.

Pare că răsăs, ca încă și-au rosimos, dar ca încă ștavăr de șbeșăvă. Hai țin-o și-au rosimos, șuvanțu. Hai că de la dulmul ta ne rompir, mă jele să-mi dă făvărul ăla. Hai în morodat. De făvărul ăla, chiesi-l pont, chiesi-l sara sas, am de calo ce-am dă făvărul. Dar atunci încă de costovul beșă sas. Hai more, să avem mura da, am grale clin, anda dano che murde danoski cote butrom bashan nayon dicote ogni mula se parni anche di parni murada che esono cote esvisas gares e murde ci nacete alla spe e ti gesve mi studia ed è che dalla pare che si da gesve a romna bo pro cosar de che bisa bisa della colin e murde ci hanno stejo apa e sai murda gene sindu sala sendo foro me Sile se kšejka di iboj, hajko da lako romke, aba romesti sas kad iboj. Hajn duli saj lam keden da furo, ja sas morda da se šukar vidareš u vurdon, aj pa gromli spalagumiš u vurdon, haj kede ja sas. Induli saj lam, uđe, rom induli saj lam da furo, a glali gdje se sak je drago sas legite havene grasten, kukurizo, hera, so rakenas, kada aba uvisu sas. E kalo čako furo, haj, jas more, pa la mizmeri sas keda alko njoto kanaba gelantar, Lányos az vreme, inkább ugye szeptemberben inkább az sila. Hát drágos az tényleg szájába, hát indul szájába, hát is lesz. Hát tudjunk a darabot romp közben, pagélig rá szényül, de közben mole, mordad, ternomán össze ezt mole. Hanem, de bokáló szintén. No, hanem mordad, fejlesz, utána szakot egy sikár, utána, de tudjuk azt a haven. De ha ezt kutat először az vreme, de barátis az. Hát közben mora kiderek, de a borzok ura hrakle, szakó fáros, így sztó ura, drága szó, hogy romeng te király, mint te pekén padra. Hát, keren jak, hát pekén kot, hát király. Hát jó, van kálam, kot, pilám, szogodi. Ebbe bári rá, hát jó, de elzsen lesz, hogy rámesz azt a velósan, hogy kalva presszasz. Perel, mordod, indulj szájra, szkálé, graszt, perdéle, graszt, nájdúra, bajkalocsa, indulj szájvasz, Hej, kotere sa spedete hára.

More, hely, kotető urgyilám téle, szakorodik el mindenfele, ellenőrzi, hogy szoszaszkadok kájdasz. Hely, na séro, more. Edáranda mended a szándre, more. Meg van már, de bacoginasz, de dár. Legrassz púrdencsi zsánhatik. Na, te előtt 10 perc, kadorom, morda csak indul iltar. Ásaszkaté a ventar, more. Hely, szárindul szájvasz, more. Profosuk el pále. Hájre száz télek akaró csakó drom, száz szíjó kereszt úto. Napen el murodat, kaz etten a tilinitar, akó soha, kik a teppen el, kaz eszíze zsáltak, kereszt úto reszlam. Na, more szár, ter száz kote párez, de nagyon párez, kó kereszt úto, kó tartjóni szállás a zsukel, more. Hát komoszaszkod a zsukel, ugyankodó manuskáján, de ábrébb lesz, de sáncó. Csímó kell azt, hogy azt, more. Hajdem pe kanal gúnyivor, bim pe kotön, nagyas maj durke, ahol nem a drom teljesen. Mora hajdem tele pa drom, kote pále sa szik haszárdi ha ingyanes, gúja kúta, ke parradi púva sa szintjas hatjárez, kasei tanisas, kába csibesen az. Sa dár sa smore o környéko, dár vizil az pe. Hajt ordjon tele. No, pále csak kerenjak, hatjárez. Hajdem pe tele, kólindrális az hajt. Szúnya diszájele, szőjök far, more szaszé haing, sinlapék haing, more opáj, csak zuhogira szaszé haing. Öpen elkadom urda szedra, ha ventar ke nahe csika te pácsa. More, de hely, de csolazdik az a szára, ugye, mozsol az tél opre, more. De hely, kádam, more. Kadalam ura, ha katyi pír, de katyi gele, hogy ennek rast abba trajonasz, mirá zsandik alocsa leszlám. De te hára virág, virágos reggelig csavargítani a szemé. No, kado történetok, náci las. Angla kado inkes a szeká, verka szóval te hasonló, bo történetok, morodat pangolos, bo ez a náslos az, desszos az lesz. Ha javén az more szakorát, én múja ale para leszte. Csimuk nas pácsa, more. Kado pále csikam lasz, de szakur de savorasz, ugye? Kado milá ez az, more, báro milá ez.

Kurkodó Ungrikó Rádió Voszasz, Perománi Síb. Peje kurkodúval, sajmalagyon manca, pe márcakó, tajzsójakógyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendél lesz a...

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják ezúttal Pécsről, amely célja, hogy bemutassa a Magyarországon élő nemzet és etnikai kisebbségek gazdag kultúráját, zenei világát. A délszláv, s így a szerb népzenei kultúra bemutatása hazánkban nagy jelentőséggel bír. Ennek egyik jelentős képviselője a Vigad zenekar, amely kezdetben a Vujicic és a Söndörgő együttes szárnyai alatt kezdett el zenélni, először csak hobbi szinten, majd később önállósodtak a fiatal népzenészek, és immár 6 éve együtt zenélnek, prezentálják a délszláv, főként a szerb és horvát népzenei dallamok jellegzetességeit, ismertető jegyeit. A magyarországi szerbek és horvátok zenéjét bemutatva a Vigad igazi élményt nyújt. Műsorunkban tehát az öttagú zenekart mutatjuk be, a már most népszerű Vigad zenekar repertoáriából kapnak ízelítőt. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándik Predrág.

0: Kedves hallgatóink, a Málokólót hallották a Vigad zenekar előadásában. A Vujicsics és a Söndörgő együtteshez hasonlóan a Vigad is a hazánkban élő délszláv nemzetiségek, elsősorban a szerbek és horvátok változatos és gazdag népzenei hagyományának ápolását tűzte ki céljául. Az együttest három fiatal népzenész hívta életre, Eredi Svince, Zetelaki Dániel és Zetelaki Gáspár. Az alapítótagok keresztnevének kezdőbetű ből állt össze a bűvös mozaik szó, azaz a zenekar neve Vigad. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei 2013-ban egy országos népzenei versenyre jelentkeztek. Azt meg is nyerték, mi több, a Vigad trió elnyerte a verseny két külön díját is. 2018-ban megnyerték a Szentendrei Tehetségkutató versenyt is. A nemrégiben Csőke Dávid hegedű szólistával és Varga Lőrinc bőgössel kvintetté bővülő formáció a délszláv népzene dallamait magas művészi fokon szólaltatja meg olyan különleges hangszerekkel, mint a tambura. Fiatalkoruk ellenére több olyan rangos koncertteremben is fellépett az együttes, mint például a Műpa vagy a Pesti Vigadó, de rendszeresen muzsikálnak táncházakban is. Komplex zenei élmények lehetőségét kínálják a hallgatóknak. A Vigad megalakulásáról és tevékenységéről Eredi Svince, a zenekar vezetője beszél.
1: A Vigad együttes egy délszláv népzenét játszó hamar a zenei formáció, mondhatjuk így. Igazából a Vujicsics és a Söndörgő együttes a két legnagyobb mesterünk. Édesapám a Vujicsics együttes vezetője, Eredics Gábor, a Söndörgő pedig négy unoka testvérem van. Tulajdonképpen gyerekkorunk óta meghatároz minket ez a zene, nem csak engem, de kedves barátaimat is, az Etelaki Ékreket és Dávidot is. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, jó barátok vagyunk és játsszuk ezt a zenét. Varga Lőrinc pedig a bőgősünk, ő is érintkezett korábban ezzel a zenével, és nemrég találkoztunk vele egy fesztiválon, és így lett a zenekar tagja. Tulajdonképpen a repertoárunk az nagyrészt a Vujicsics és a Söndörgő által inspirált zene, illetve Versendi Kovács Józsefnél voltunk lent a nyáron, az is nagyon sokat befolyásolt minket így hangzásilag. Most arra törekszünk, hogy megtaláljuk a saját hangzásunkat a délszláv népzenén belül, és a saját hangunkat tudjuk a közönség felé közvetíteni. Budapesten és környékén már ismertek vagyunk, ott vannak már koncertjeink, a közönség rendszeresen találkozhat velünk. Vidéket még nem sikerült meghódítani teljesen, de abba bízunk, hogy ezekkel a rendezvényekkel lassacskán a vidéki közönség is megismer minket.

0: Mennyire könnyű a Vujicicék égisze alatt tevékenykedni, zenélni?
1: Meg kell hagyni, hogy nagyon sok segítséget kaptunk tőlük folyamatosan. A legelső pillanattól kezdve, hogy felvettük a hangszert, ez megnyilvánul a tanításban. Például édesapám Eredics Gábor tanít minket a Szentendrei Vujicic Tihamér Zeneiskolába kamarára. Immár 7

0: Tulajdonképpen a délszláv zenei forrás az, mondhatjuk úgy, hogy kiabhatatlan. Biztos vagyok benne, hogy ti is kutattok, igyekeztek utána járni, és minél többet fellelni. Hogy látjátok, mennyire van még abból az eredeti délszláv zenei anyagból?
1: Most kezdtünk el nagyjából egy éve komolyabban foglalkozni így a gyűjtéssel is, ha lehet így mondani. Ugye Vesseni Kovács Józsefet látogattuk meg elsőként. Ugye most már azért így az általánosságban elmondható a népzenéről, hogy a régiesebb anyagok kevésbé lelhetőek fel, illetve nehezebb őket megtalálni. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan dallamok, amik régi eredetűek és tiszta forrásból ki lehet őket nyerni, és próbálunk arra koncentrálni, hogy minél autentikusabb maradjon a dallamanyagunk, és emellett klasszikus zenei igényességgel, a modern zenei stílusok energiájával szólaltassuk meg a színpadon ezeket.
0: Egyfajta zenei ötvözetre is számíthatunk?
1: Itt a Vigad Együttes egy hagyományos népzenei formáció minden tekintetben, a dallamanyagot nézzük, illetve az előadásmódot, hagyományos tamburazenekaron szólalnak meg a hagyományos dallamok. Inkább a produkció, illetve a színpadon való megjelenés és az előadásmódban tükröződik ez az újfajta filozófia. Ami összeköt minket, az a délszláv népzenének az osztatlan szeretete, tehát hogy ezek a dallamok gyerekkorunk óta körülvesznek minket. Én 3 éves korom óta jártam a Vujčić együttes próbáira. Ez egy olyan képességet ad az embernek, hogy ilyenkorán megismerkedtünk ezzel a zenével, hogy a megszólaltatás is sokkal könnyebb talán úgy előadni ezeket a dallamokat, hogy a lehető leghitelesebben hangozzon.

0: Nagyon szívesen zenéltek táncházakat, táncházakon is részt vesztek. A táncház mozgalom, főleg a délszláv táncház mozgalom, az manapság hol van, hol helyezkedik el? És melyik a ti szerepetek ebben a mozgalomban?
1: Szentendrén is környékén szerencsére elég erős ennek a hagyománya. Ott például Budakalászon is, Pomázon is, és Szentendrén is vannak délszláv népzenei táncegyüttesek. Tulajdonképpen sajnos most a Covid járvány miatt ugye a táncházaknak a száma az erősen visszaszorult, de amennyire lehet, igyekszünk ezekbe mi is részt venni, és minél inkább a hagyománynak ezt a fajta megőrzését, illetve nem is megőrzés szót használnám, inkább az éltetés kifejezést akarnám használni, a hagyomány éltetés, ebből a szempontból is szeretnék mi is támogatni.
0: Minden zenekar életében egy nagy óhaj, egy zenei hordozó megjelentetése. Ti ebben a kérdésben hogy álltok?
1: Nemrég vettük föl, hát a Covid járvány előtt vettük föl közvetlenül az első kislemezünket, amelyen 5 dallam található. Ezek főleg Búcsis és Söndörgő együttes által inspirált, az ő repertoárjukból származó dallamok összeállításai. Ennek az első 3 dallama már megtalálható az interneten, illetve hamarosan fizikai formában is rendelkezésre fog állni. Ezen felül az első saját rendes nagylemezünk is tervben van. A munka már elkezdődött, javában zajlik. Reményeink szerint nagyjából fél éven belül egy olyan repertoárt tudunk felmutatni, amivel a saját első lemezünk a Búcsis és Söndörgő együttes által kikövezett úton egy következő lépés lehet.

Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Vigad együttest. A fiatal zenészek már most igyekeznek a népzene mesterévé válni, aztán pedig, mint mondják, szeretnének saját stílussal kísérletezni, kipróbálni új utakat. Kívánunk nekik sok sikert, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándich Predrágot hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.